0: Radio Capital.
1: Lakmacsun Rádió.
2: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
3: Most pedig következik egy Wiki szócikk.
4: Udmurtok.
5: Táplálkozási szokásaik. Pelnyanyi. Az udmurt konyha leghíresebb étele a pelnyanyi fülkenyér. Nevét formájáról kapta. Tésztája régen rozs és búzaliszt keverékéből készült, tojást nem adtak hozzá.
2: Lakmacsun Rádió.
6: Lakmacsun Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
7: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

bőr, hő, heg, ke, forradás, korong, ragya, imlőhely, hegedés, var, apar, ragya, sebeb, forfog, csíra, csíra, bőrkéreglik, csíra, korong, imlőhely, sebeb, var, Psychiatric, kérkésedés, undorító, kibaszott, kérkésedés. Or.

Ma valami nagyon furcsát álmodtam, mert benne volt a zenekar is, egy ilyen furcsa lokában játszottunk, és a csiga lépcső megtántorodott egy férfi, de aztán rögtön magához tért. És erre egy kalapos ember az zongorához ült, és azt kezdte játszani, hogy rosszul lett egy úr.

0: Lamacsom Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó, történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet, címek, tartsatok velünk!
3: Mémelés. Ja, hogy igazából így be vannak árazva. És a leggagyibb az artist, és utána az
4: nem,
3: összes...
4: az art handler a leggagyibb. Fentről lefele mennek.
3: Ja, én azt hittem, hogy ez kicsit ilyen önostorzó, hogy az artist így beárazza magát legalóra, de ő egész jó helyen van, nem?
4: Hát, az instant kávé, ez nem olyan rossz.
3: És mi a különbség az art handler és az art dealer között? Akkor az art handler az az, aki a... Ja jó, az, ő az ilyen szertáros kávé. Aha, aha. És akkor ő a legcsicskább, aztán az artist.
4: Mi néz, a kurátor vagyok, a kurátornál is a McCaffrey az kicsit izé.
5: Ez a Lamacsó hangja.
6: Üdvözlöm Önöket újra a műsorban. Zajmentes egy készülék.
7: Aktív életmódot folytatunk.
8: Mosogatógépben is mosható.
6: 1993-ban te voltál az első
9: zongor.
8: Élvezze hát az életet.
6: Hogy vagy mindenre képes?
8: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
10: Semmi sem víz kárban.
8: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
5: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsó Rádión?
8: Ön a legfontosabb a világon.
6: Már is benne van.
8: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
10: Ne feledje.
5: Lamacsó.hu/donate.
2: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szarvas állat. Általános ismertetése. A szarvas marhához hasonlóan a szarvas hímét is bikának, nőstényét tehénnek, kicsinyét pedig borjúnak nevezzük. A szarvas bika legfeltűnőbb jellegzetessége az agancsa. A rénszarvasnál a tehénnek is van agancsa, a többi szarvasfajnál csak a bikának. Összetett gyomorral rendelkeznek, párosújú patások, eleven szülő, emlőből szoptatnak. Általában egy-két borjút nemzenek.
0: Lamacsó Rádió.

0: hogy...
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Mémelés. Mangafaszi középen, vagy ilyen, igen. Olyasmilyen ilyen igen, kartún, oké.
3: Okay. És rácsodálkozik egy lepkére.
2: Aha.
3: Örömmel, és itt a mémben a mangafaszi meg

0: Lamacsun Rádió.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu/donate oldalon.
2: Lamacsun.
3: Igen!

0: A lakmacsunk, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmű tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Ez itt a lakmacsunk. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Techno, hard techno. A hard techno általános hangzása mindig erőteljes, mondhatni egy jól eltalált hard techno zene olyan, mint egy acélkockába zárt robbanó anyag, mely kitörni próbál, de nem tud.
2: Lakmacsun Rádió.
3: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Most pedig következik egy wiki szócikk.
1: Kazimír Szeverinovic Malevic. Művészete. A Káró Bubi művészcsoport tagjaként 1911-ben kubista műveket állított ki, ő lett az orosz kubista mozgalom vezetője. 1912-ben léger stílusában festett, de nagyobb hangsúlyt helyezett a geometriai formákra, s nagyon hamar eljutott a teljes abstrakcióhoz. Első próbálkozása saját stílus alapítására az alogizmus, oroszul fevralizmus volt, tipikus példája az egy angol Moszkvában című kép.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Lamacsun Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli. Ha támogatnád a működésünket,

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Lamacsun Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
3: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
2: Köszi! Köszi.

Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kaptúra. Elhagyott folyómeder. Azt a folyómeder szakaszt, amely a kaptúra miatt víz nélkül maradt, nemzetközileg használt angol kifejezéssel wind gap-nek nevezzük. Annak a változatnak, amelyben maradt némi vízfolyás, water gap a neve. Hegyvidékeken, így a Sziklás-hegységben ezek a topográfiai alakzatok különösen alkalmasak voltak utak építésére.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

A Macsó Rádió. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
3: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
4: Rub-a-dub-dub. Rub-a-dub-dub is an English language nursery rhyme, first published at the end of the 80th century in volume 2 of Hook's Christmas Box under the title Dub-a-dub-dub rather than Rub-a-dub-dub. It has a Rout Folk Song Index number 3101.

0: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszen vagy sziszen?
1: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Milyen hangot ad ki az Illuminati?

Sötét van. Kialudtak a lámpák. Nagy a köd. Havazik. Nyúlj a zsebedbe. Vedd elő az okost. És a böngészőbe írd be, hogy www.lakmacsun.hu. Nem csak nagyon-nagyon jó számokat fogsz hallani, és nagyon érdekes beszélgetéseket és műsorokat fogsz megismerni, hanem a lila háttér

0: még.
1: Ez itt a lakmacsúny. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Donkhak lázadás. Az egész tartományt fellázító és a tartományi székhelyt is elfoglaló mozgalom követői most már mást is követeltek. Igazságos adózást, a japán rizsexport beszüntetését, a Yangban elnyomás megszüntetését, a rabszolgaregiszterek elégetését, a föld igazságos újraosztását, a társadalmi kasztok eltörlését.
2: Lakmacsúny Rádió. Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Most pedig következik egy wiki szócikk.
5: Udmurtok.
6: Táplálkozási szokásaik. Pelnyanyi. Az udmurt konyha leghíresebb étele a pelnyanyi fülkenyér. Nevét formájáról kapta. Tésztája régen rozs és búzaliszt keverékéből készült, tojást nem adtak hozzá.

0: Ez alamecsú hangja. Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika a bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.

0: Lamacsó rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.
0: Rádió.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Szereted
3: a
2: kísérletező
3: zenéket?
2: Válogatásokat?
3: Az.
2: Experimentál.
3: Tég.
2: Experimentál.
3: Tég.
2: Alatt.
3: Több.
2: Alatt.
3: Műsort.
2: Alatt.
3: Is.
2: Találsz.
3: Ebben.
2: A.
3: Műfajban.
2: Például.
3: Donát Kacsa.
2: Klub.
3: Kacsa Klub.
2: Paikka.
3: Vagy.
2: Havi.
3: Zaj.
2: Műsoraink.
3: Lamacsun Rádió.

0: Lachmacun Rádió.
1: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
2: Mégis miben?
1: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségem lenne még egy önkéntesre.
2: Hát én nem értek semmihez.
0: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
1: Köszi!

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: Ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata Gergő Show.

0: Lamacsó Rádió.
1: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő, az összeérő,

0: Lamacsun rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!
3: Sziasztok! Ez a Bér. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Üljetek egy kicsit közelebb.

0: Azt, köszi szépen.
1: Fura, még kicsit szokni kell, hogy így ültök. Igen, még nem volt. Ki ő a Fidót? Ő áll tisztességesen.

0: Yes. Tartunk egy kis szünetet.
1: Na, sziasztok, ez itt a kis szoba. A mai vendégünk a Vérzenekar. Sziasztok nektek is. Na, van mikrofonotok. A zenekar 23-ban alakult, és az első megjelenés 2024. szeptemberére tehető. Mi történt abban a köztes időszakban? Mesélnétek így a kezdetekről, illetve a tavalyi évről is.
2: Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Hello.
2: Hát igazából a bendével, dobosunkkal.
0: Velem.
2: Én. Hát ilyen 22-be kezdtünk el így.
0: 21.
2: Szóval jó régen. Nagyon régóta agyalgattunk azon, hogy kéne nekünk egy death metal zenekar. Nekem voltak már riffeim, meg volt egy koncepció a fejemben, hogy ezt hogy akarom megcsinálni, hogy akarom megvalósítani. És akkor elkezdtünk igazából zenélni, elkezdtük írni a számokat kettesben. Aztán, hát ahogy mondtam, volt egy nagyon erős koncepció a fejemben, úgyhogy ez alapján szedtem össze barátaimat, zenésztársaimat, hogy összeálljunk és elkezdjünk zenélni. Aztán 24-ben sikerült befejezni a demót. Igazából 23-tól volt ilyen nagyon intenzív együtt próbálás. Ilyenek, befejeztük a demót, azt mi kiadtuk szeptemberben, és akkor tavaly januárban meg kijött kazettán is. Ennyi a történetünk nagyjából.
1: A kiadóról mesélnétek, hogy ki alatt jött ki a bemutatkozó demo, ez egy külföldi kiadó.
2: Igen, a Messaco Novo Recordsnál jött ki a demónk. Hát ez ilyen elég nagy dolog volt nekünk. Én igazából nekem a kedvenc kiadóm volt, és mindig is azt szeretem, hogy itt jön ki a cucc. Úgyhogy igazából semmi varázslat nem volt benne, megkerestem, elküldtem neki a demót, és akkor 20 perc múlva írtam. Ez az. Csináljuk, nyomjuk. Úgyhogy igen, ő. És,
1: ez a profilja is a kiadónak egyébként, vagy így?
2: Csak death metal-t, meg...
0: Szigorúan csak death metal.
2: Csak death metal.
1: Helyes.
2: És igen. És akkor összehúztam ilyen barátokat, akik csináltak nekünk dizájnt a demóhoz, meg a merchet, meg mit tudom én, szóval ilyen fontos volt, hogy ilyen összedolgozás legyen. Uh-huh. Különböző országokban, régi barátainkkal, stb. És szerintem meglett a szóval igazából.
1: Igen, illetve, hogy 23-ban alakult a zenekar, de már a tavalyi év is azért elég intenzív volt. Felléptetek az angol Carcass zenekarral, a Dürerben, volt egy turné is. Hogy jöttek ezek a lehetőségek?
0: Hát a turnét azt Patrik kezdte el szervezni. Mondva, hogyha már van
1: Csehország? Igaz?
0: Hát az első turné az 2024 decemberében volt, csak Csehszlovákiában.
2: Cancer Void zenekarra.
0: A Cancer Void együttessel, akiknek szintén az első fellépésük volt azon a turnén, meg nekünk is azt hiszem, vagy nem előtte
2: már. Az első külföld.
0: Az első, meg egyszer már játszottunk a kriptában, de utána a második koncert az egyből Cseszke Budajavécében volt, fantasztikus koncert volt. Utána pedig... Hát volt még egy turné Szlovéniában, meg Zágráb, vagy nem Zágrában, hol volt, Pulában. Ami egy, hát egy kisebb dolog volt, de ja, mégis az is egy turné volt. Hát azt mind önállóan szerveztük. És a Carcassos buli az meg kicsit úgy nézett ki, hogy hát megtudtuk, hogy játszik a... Mi? A mikrofonba beszélek.
1: Jó lesz.
0: Jó, bocsánat, nem vagyok hozzászokva. Szóval a Carcass megtudtuk, hogy játszik, és én egész egyszer ráírtam a szervezőre, hogy figyelj, így szeretnénk játszani a Carcass-szal, mert mindannyiunknak az egyik legjobb hatás, meg így szerintem az egyik legjobb zenekar mai napig. Ő meg azt mondta, hogy oké, persze, gyertek, és játszottunk. És hát szerintem az kibaszott jól sikerült. Tehát, hogy ott szerintem nagyon jól is játszottunk, meg így nagyon jól is éreztük magunkat. Kiderült Jeff Walkerről, meg Bill Stairről, hogy kibaszott jó fejek, kibaszott jót dumáltunk velük, adtak a viszkijükből. És nagyon sokat adtak, kibaszott jó fejek voltak. Tehát ugye az egy ilyen szenzációs élmény volt, egy ilyen öreg zenekarral így kb. Úgy tudtunk együtt lógni, mintha most így itt lennénk is.
2: Hát és utána meg a rákövetkező turné, az meg a nyári balhé volt, azt igazából Azt én szerveztem úgy, hogy megkerestem egy kiadó társainkat. Nagyon jó zenekarok vannak ennél a kiadónál, és egyre több zenekarra jóba vagyunk. És megkerestem a Barcelonai Troll-kévet, hogy lenne kedvük nekivágni. Itt egy ilyen, hát, nagyjából közép-európai balhénak. És az is nagyon jól sikerült. A prágai záró bulin, ott két turné összeért, és az Ossuary Cancer Void, meg a Trollkév és mi együtt léptünk fel, és erre el is jött a kiadónak a vezetője.
0: Jézus maga megjelent.
2: Igen, Jézus is eljött, ez nagyon jó volt. Az is egy nagyon meghatározó, kurva jó buli volt, meg ez egy nagyon erős turné volt igazából, nagyon faszal.
1: Megmondtad így, hogy erős inspiráció volt a Carcass is, más zenekarokat még mondanátok akár itthonról, akik így a vér zenét inspirálták?
0: Hát...
3: Csak viccel.
0: Hát nekem személy szerint így a Nihilist az, ami így a death metal eleje és vége, az inspirál mai napig, hogy tök jó lenne ilyen zenét játszani, habár soha nem fogok, meg soha nem is lennék rá képes, de hogy így az mindig olyan fejemben van, hogy ez a zenekar létezett, és ez tök jó létezett, és szeretnék valami, nem is hasonló, de hogy abban a szellemben valamit létrehozni. Meg hát nyilván a floridai death metal zenekarok, a Morbid Angel, Death, Obituary, ezek így. Amikor a Patrikkal még csak beszéltünk arról, hogy tök jó lenne majd egyszer valamikor csinálni zenekart, még a régi kriptában, amikor még Dürer pince volt, és egyetlen egy kiinduló pont volt, ami nagyon-nagyon közös volt, az Altar of Madness, hogy az ami így, hát így az epicentruma a death metalnak, és ez már ilyen egész 2016-17, hát nagyon-nagyon régóta így ott volt a szemünk előtt, hogy hát igen, ez az, ami tök jó irány, és hát 21-ben volt az, hogy akkor de jó, csináljunk valami olyat, de valahogy máshogy, és hát szerintem így az, ami így a legjobban hatott ránk.
4: Hát meg szerintem fontosabban a sztoriban, hogy ez az egész death metal zenekar, hogy ez mindenkinek valahogy ilyen gyerekkor ilyen dédelgetett hát, dolga volt, hogy na, egyszer majd ruhába rakom töltényebb a bajuszba, azt mondja, hogy megy a gizsizés, mint az állam.
0: Hosszú haja.
4: és ja, hát ez mindenkinek egy ilyen dolog volt, hogy már gyerekkorától kezdve, hogy oké, death metal az egy nagy hatás, akkor ezt így nyomni kell.
1: És szerintetek van itthon utánpótlás? Beszélhetünk ilyenről, hogy hazai death metal szintér egyébként?
4: Szerintem abszolút. Tehát, hogy vannak kurvasok aktív zenekarra, meg kurvasokat nyomják, ki milyen intenzitással az változó, de szerintem ez az főleg az utóbbi időben, ez egy tökre javuló tendenciát mutató szintér. Már megjelent egy csomó zenekar, vagy hát nem csomó, de azért vannak páran, és szerintem ez igen, ez egy létező dolog. Uh-huh.
2: És legyen még több. Nyomjátok, csináljátok zenekart. Kurvára egyszerű.
1: Igen, és még a kilépő kérdések. Az idei év, ugye most kezdtük 26-os évünket. Mit vártok ettől az évtől, mint vér zenekar?
2: Hát igazából vannak már idei terveink is, vannak már 27-es terveink is, de a legfontosabb, amit érdemes megemlíteni, hogy idén ki fog jönni a nagy lemez, és igen, ugyanennek a kiadónak a gondozásában legkedvencebb festőm csinált a borítót, stb. Ez egy kurva nagy álom mindenkinek, hogy ez valóra válik. Ezen kívül lesz mindenféle turné, nem csak itt a közép-európai régióba, úgyhogy megyünk majd mindenfele. Be lesz tározva ez az év is, meg a 27 is úgy tűnik, hogy nagyon szépen alakul, úgyhogy nem lassítunk.
1: Igen, és még itt januárban is lesz egy gólyás koncert majd közeljövőben.
2: Igen,
0: egy hét múlva.
2: Jövő hét szombaton, 17-én a Fesszusszal fogunk fellépni. Ez egy osztrák death metal zenekar, meg a Bloodfern nevű barátainkkal, akik meg ilyen gorgrindos, de tényleg lovagi páncélban lesznek, tehát csak amiatt is érdemes megnézni. Velük fogunk fellépni. A magyar szintéren kívül egyébként annyit fűznék hozzá, hogy itt a környező országokban is tök jó, tök sok olyan zenekar van, aki úgy gondolkozik a death metalról, meg olyan, igazából olyan szemlélettel, meg ugyanúgy a punkból jönnek, mint mi, és ez szuper jó látni, és ez is egy ilyen e közé az eszménység köré épülő buli lesz, úgyhogy ja, gyertek el, fasza lesz.
1: Bármi más még az idei évhez? Azért ez is már egy elég fullos
0: abszolút
1: terv.
0: Ja, a Patrik elmondott mindent igazából. Uh-huh. A lemez felét már megírtuk, tehát már tényleg lesz lemez. Igen. És most el fogunk játszani majd egy számot róla.
1: Igen, igen, pont még ezzel akartam itt lekerekíteni a beszélgetést, hogy a szett első felében is volt egy új szám, és mi várható most még a következő három számtól?
0: Hát egy új, ami igazából nem új, mármint, hogy nektek hallgatóknak új, mert még nincs felvéve, de igazából ezt már 22-ben megírtuk ezt a számot. Szóval ez a nagy lemeze rajta lesz.
2: Ez nem igaz egyébként, kb. Egy másfél éves
0: szám. Ez nem így.
5: Új az a szám, hogy
2: hát a nézőt, hogy az neki első lehet, szám, hogy amit nem játszottunk, az egy új szám lesz, ami rajta lesz a nagy lemezen, meg most még fogunk játszani egy számot, ami majd szintén a nagy lemezre kerül. Uh-huh. Ezt már régebben megírtuk, de ja, úgyhogy az lesz. Azzal is fogunk kezdeni, nem benne?
0: Így is van. Kezdjük is el, nem?
1: Na, kezdjük. Gratulálunk az albumhoz, várjuk nagyon, illetve köszi szépen, hogy itt vagytok.
2: Köszi szépen,
0: mi köszönjük.

0: Macsó Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: A Macsó Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: Ez itt a Lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
2: Hátonúszó poloska. Az állat a két melső pár lábával fut a vízfelszín alsó filmrétegén.
3: Azt mondom rádió, te azt mondod...
0: Lamacsún.
3: Lamacsún.
0: Rádió.
3: Lamacsún.
0: Rádió.
3: Lamacsún.
0: Rádió.
3: Lamacsún rádió.
4: Na mi van még?
0: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török Húsos Lepény internetes hangátviteli tömegkommunikációs médium.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu.
3: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Pénzverés. Könyök emelkűs pénzverőgép. 1811-től az 1930-as évekig használták. Nagy hatékonysággal, kevés kézi munkával, precíz veretek készítésére volt alkalmas. Különböző változatai elterjedtek az

0: A Lamacsú Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.

És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kovalens kötés. A kovalens kötés olyan elsőrendű kémiai kötés, amelyben az atomok közös vegyértékkel rendelkeznek, ko közös, valens vegyértékű. Kémiai jellegükben azonos vagy különböző elemek atomjai között jön létre, vegyérték elektronjai közösségét.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsor Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Mémelés. How artist statements should be. És akkor egy faszi, aki ebből a...
1: Great British Bake Off-ból egy jelenet.
0: Aha. És akkor a srác mondja, hogy started making it, had a breakdown.
1: Bon appétit.

0: Amatőrrádió.
1: Na mi van még?
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu.
3: Ez itt a lakmacsúr. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Elefánt csontpart zászlaja. Elefánt csontpart zászlaja a francia tricolor mintájára készül. A narancs szín az északi szavannákat és a nemzeti haladás szellemét szimbolizálja. A zöld szín a déli erdőségeket jelképezi, illetve azt a reményt, hogy a természeti erőforrásokra alapozva szebb jövő vár az országra. A fehér, az ég és a tisztaság színe, illetve az ország északi és déli

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsún.hu per donate oldalon.
3: Lamacsún.
4: Igen!
2: Na mi van még?
5: Mémelés. Art people gossiping like. Szóval a művész emberek így pletyiznek. És egy óriási nagy duzzasztó gát szitu, ami nem áttört, hanem ott ilyen kontrolláltan így át van, így zubog ki a víz, és I should not say this, but...
6: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsún Rádió.
7: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Milyen hatott ki az Illuminati?
3: Most pedig következik egy wiki szócikk.
4: Jacht. A jachtok hossza 40 lábtól, 13 méter, egészen néhány száz lábig terjed. Azokat a luxushajókat, melyek 40 lábnál kisebbek, általában nem nevezik jachtnak. A mega jacht szót általában 100 láb feletti hajókra használják, a super jacht szó pedig 200 lábnál is nagyobb hajókat takar.
1: Ez a Lamacsú hangja.
2: Szeretnéd, hogy a Lamacsú Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!